0: játszatok! Menjetek hátrább! Engedjétek be a buszt! Ne tolongjatok! Lesz még idő megismerni az új lányokat! Neked beszélek, Louise!
1: Vajon milyenek lesznek?
2: Remélem, nem irigyek. Biztosan lesz egy nagy labdájuk.
1: A Louise-je kipukkadt.
2: Oda nézzetek!
1: Hová?
2: Azt a coppost!
1: Hol?
2: Ott, akit most akar lesegíteni a sofőr.
1: Köszönöm szépen, de le tudok szállni egyedül is.
2: Na hát!

0: Noha, ilyet még az életben nem láttam.
1: Louise, látod?
2: Nem akarom!
0: Louise! Louise! Hová rohansz? Hát ezt meg mi lelte?
3: Szabad!
0: Bocsánat, asszonyom.
3: Tessék, Ulrike, kisasszony.
0: Megérkeztek az újak. Már el is helyeztem őket.
3: Köszönöm, kisasszony.
0: Lenne még valami, amit...
3: És pedig?
0: Louise Pálfiról van szó. Kint vár az ajtó előtt.
3: No, csak Louise. Megint rosszát tett a tűzre.
0: Ezúttal nem. Csak éppen... Gyertek be!
4: Jó napot kívánok!
3: No,
0: az új kislányt Lotte Körnernek hívják, és Münchenből jött.
3: Rokonok vagytok?
4: Nem vagyunk rokonok.
0: Eddig még sosem látták egymást. Különös, nem?
3: Miért lenne különös, hogy eddig nem látták egymást, mikor az egyik Münchenből való, a másik meg Bécsből? Na, jól van. Két kislány, aki ennyire hasonlít egymásra, biztosan jól összebarátkozik. Na, ne álljatok ilyen idegenül egymás mellett, gyerekek. Fogjatok kezet is.
4: Nem.
3: Louise Pálfi, te elmehetsz. Gyere ide, Lotti.
4: Igen.
3: Be kell írnom a könyvbe a nevedet, meg hogy mikor születtél, és hogy hívják a szüleidet.
4: Csak anyukám van.
3: Hát akkor először a születésnapodat. Mikor születtél, Lotti?
1: Olyan ember még nem született, Louise, akitől én ezt tűrném. Ide pofátlankolik a te arcoddal.
2: De hát mit csinálja?
1: Hét ki a haját.
2: Nem jó. Az az egyetlen, ami különbözik rajtuk. Mert hogy az a maja befonva holdja.
1: Akkor karmold össze az arcát.
2: Legjobb, ha leharapod az orrát, vagy a fülét, vagy a... Így pocsék kell tenni az ember szűnidejét.
1: De hiszen nem tehet róla. Ha valaki ide jönne és olyan arca lenne, mint nekem, én...
2: Csak nem képzeld, hogy valaki hülye lesz a te arcoddal szaladgálni.
1: Vájuhoz!
3: Ulrike kisasszony!
0: Tessék, asszonyom!
3: Az asztalnál ültesse egymás mellé őket, azt talán segít.
0: Jó! Trude, légy szíves, ülj át Steffi mellé.
4: De én Louise mellett.
0: Semmi ellentmondás. Louise mellé más fog ülni. Lotti, tessék, ez lesz a helyed.
3: Mi volt ez, Ulrike kisasszony, maga látta?
0: Azt hiszem, Louise belerúgott Lottiba az asztal alatt.
3: Ulrike kisasszony, Lotte Körner a Louise Pálfi melletti ágyat kapja. Meg kell, hogy szokják egymást.
4: Anyu, édesanyukám, haza akarok menni.
1: Lotti, ne sírj. Hallod? Ne sírj. No, ne sírj már, Lotti.
2: Louise, mikor harapod már le az új lány orrát?
1: Ne legyél hülye!
2: No nézd, csak azt hittem, dühös vagy rá.
1: Nem haraphatom le mindenkinek az orrát, akire dühös vagyok. Különben pedig nem is vagyok rá dühös.
2: Tegnap még az voltál.
1: De mennyire? Vacsoránál úgy sípcsonton rúgtad az asztal alatt, hogy majdnem elbőgte magát.
2: Hát akkor még mit játszod meg magad?
1: Ha nem hagyjátok rögtön abba, ti is kaptok egyet a sípcsontotokba. Értitek? Kaphatok egyet!
2: Na hát, ez hülye. Ez sem tudja, mit akar.

0: Lotti,
1: tessék.
0: Szép a koszorúd.
1: A virágok szépek, amikből kötöttem.
0: A másikat, azt kinek csinálod?
1: Ezt?
0: Ez csak úgy.
1: Akarod?
0: Igen, de csak ha te teszed a fejemre.
1: Szívesen.
0: Így.
1: Jól áll.
0: Haragszol még rám?
1: Nem.
0: Lotti, tulajdonképpen írtomul is, nem?
1: Mi?
0: Hogy így hasonlítunk egymásra.
1: Louise, vannak testvéreid?
0: Nincsenek.
1: Nekem sincsenek.
0: Te, fondd be a hajamat, jó? Ugyanolyanra, mint a tiéd.
1: Jó. De akkor előbb ki kell fésülnöm a fürtjeidet.
0: Na, tartsd a fejed.
1: Ó, maradsz nyugton. Mikor anyukád a hajadat fonja, nem szabad hisztizni.
0: Nekem egyáltalában nincs is anyukám. Éppen ezért, ezért vagyok ilyen elkényeztetett gyerek. Az apu legalábbis ezt mondja.
1: Áha! És sohasem ver meg.
0: Dehogy is. Ahhoz túlságosan szeret engem.
1: Az nem akadály.
0: És különben is, mindig tele van a feje mindenfélével.
1: Elég, ha az egyik keze szabad.
0: Kész vagy. Itt a zsebtükrön, nézd meg magad.
1: Na hát, fantasztikus. Mint két testvér.
0: Kész az ebéd. Tudod mit? Külön-külön menjünk be.
1: Jó?
0: Jó, nagyon jó.
1: Jó étvágyat!
0: Te Lotte, ne ülj ide! Ez Louise helye.
1: Nem bánom is én.
2: Gondolj a sípcsontodra.
1: Fütyülök rá.
2: Fütyülsz rá? Na várj csak, jön is már Louise.
0: Nem Louise jön, hanem Lotte.
1: De hát, jó étvágyat!
3: A mindenit!
2: Ez is Lotte.
0: Hát ez nem. Melyik az igazi?
3: Te vagy Louise!
4: Miféle zenebona ez?
0: Tessék!
1: Hát ez nem
0: két Lotti!
3: Louise is befonta a haját!
2: Nem tudjuk, hogy melyik melyik!
4: Nos, melyik őtök Louise, és melyik Lotti?
1: Nem áruljuk el! Találja ki valaki!
2: Trude!
0: Trude Louise osztálytársa!
2: Neki tudnia kell!
0: Ki is találom!
1: Nézzük csak! Ez Louise!
0: Nem, nem. No. Inkább Lotte.
2: Dehogy is
3: tudja.
0: Ez nem tudom.
2: Húzd meg valamelyik cofját.
0: Jó.
2: Au! Nesze!
0: Te!
2: Ez Louise.
0: Lotti. A te papád régen meghalt?
1: Nem tudom. Anya sosem beszél róla. Én meg nem merek kérdezősködni.
0: Én már egyáltalán nem is emlékszem az anyukámra. Régebben ott állt a fényképe apu zongoráján, de egyszer észrevette, hogy nézem. Másnapra eltüntette.
1: Jó neked, hogy legalább a fényképét láttad. Én azt sem tudom, milyen volt az apukám.
0: Ugye, te is 9 éves vagy.
1: Október 14-én leszek 10.
0: Október 14-én?
1: Igen.
0: Én is.
1: És hol születtél?
0: Én Linzben.
1: Én is.
0: Várj, van nálam egy fénykép az anyukámról.
1: Mutasd!
0: Tessék! Hiszen megismerem. Ő az én anyukám.
1: A mi anyukánk.
5: Fantasztikus történet, asszonyom. Fantasztikus találkozás. Két testvér, aki nem tud egymásról. Na hát, ne kell nekik mondani. Valamit tennünk kell, valamit.
4: Semmit.
5: Semmi?
4: Semmit. Amennyiben maga nem tartaná a száját, levágom a fülét, kedvesem.
5: De...
4: Semmi, de... A gyerekek nem sejtenek semmit. A gyerekek éppen az előbb fényképeztették le magukat a faluban, és a képeket haza fogják küldeni.
5: Igen, igen. A képek talán...
4: Ha ilyen módon kibogozódnak a szálak, ám jó. De maga meg én őrizkedni fogunk attól, hogy a sors szerepét játsszuk. Köszönöm a megértését, kedvesem.
0: Louise, és mi lesz, ha Ulrike kisasszony megkérdezi, hogy hazaküldtük-e a képeket?
6: Akkor azt mondjuk neki, hogy hogy elküldtük.
1: De az hazugság lesz.
6: Az lesz, hazugság.
1: De...
6: Nincs Delotti. Fontosabb, amit tervezünk, igaz?
1: Sokkal fontosabb.
6: Na hát, akkor folytassuk.
1: Tessék, ezek a kötényeim. Oberpollingernél vette őket anyuka.
6: Oberpollinger. Aha, az az áruház, a Neuhauser utcában a... Hogy is hívják a kaput?
1: Karl kapu.
6: Jaj, persze, a Karl kapunál.
1: Te, Louise, vajon miért nincsenek együtt a szüleink? Lehet, hogy nem is házasodtak össze.
6: Kizár dolog. Először természetesen összeházasodtak. Aztán lett két kislányuk. És mert anyut Louise Lotténak hívják, az egyik gyereket Louise-nak, a másikat Lotténak keresztelték. Akkor még biztosan nagyon szerették egymást.
1: Biztosan. De aztán nyilván veszekedtek. És különváltak. Minket pedig ugyanúgy ketté osztottak, mint a születésünkkor anyu nevét.
6: Hát jó, de azért meg kellett volna kérdezniük minket, hogy engedjük-e ezt az elfelezést.
1: Akkor még biztosan nem tudtunk beszélni.
7: Megjött a posta! Lányok, gyertek a kertbe! A posta!
6: A posta. Apu biztosan elküldte a fényképét.
2: Rohanás!
1: Ilyen. Ilyen, amikor valakinek igazi élő apja van.
6: Tetszik az apánk?
1: Nagyon.
6: Olvasd már, mit ír.
1: Édes egyetlen gyermekem.
6: Látod, milyen? Egyetlen. Mikor pontosan tudja, hogy ikrei vannak.
1: Olvasd tovább.
6: Hát már egészen elfelejtett egy családfőt külsejét, hogy feltétlenül, s méghozzá a szünidő végén fényképet akarsz tőle. Először egy gyerekkori képemet akartam elküldeni. Olyat, amelyen pucéron fekszem egy jeges meglegőn.
1: Nem is gondoltam, hogy ilyen aranyosan ír. Ezen a képen nagyon komolynak látszik.
6: Szerintem nem akart a fényképész előtt nevetni. Mások előtt mindig szigorú képet vág, de ha egyedül vagyunk, nagyon mókás szokott lenni. Na, folytatom. De te írod, hogy okvetlenül vadonatúj képnek kell lennie. Na, erre rögtön elszaladtam a fényképészhez, és elmagyaráztam neki, hogy azért kell olyan sürgősen a kép, mert különben az én Louise-m nem ismer meg, ha majd érte megyek a vasúthoz.
1: Igazán nekem adod a képet?
6: Hiszen azért kértem tőle, hogy megismerd, ha majd érted megy a vasúthoz.
1: Hát ez meg miért bőg?
6: Levele jött, és bőg.
1: Mi baj van, Steffi?
2: Elválnak az ülei.
1: De hát... Miért?
2: Azt hiszem, a popó egy másik nőt szeret.
1: Louise, ugye a mi papánknak nincsen új felesége?
6: Nincs, arról tudnék.
1: És olyan, akivel nincs összeházasodva?
6: Olyan sincs. Ismerőse sok van, nők is. Tudod, ő híres karmester meg zeneszerző. De egyik nőt sem tegezi.
1: És anyuka? Anyukának van olyan?
6: Nincs.
1: Anyunak csak én vagyok, meg a munkája a szerkesztőségben. Azt mondja, ő egyebet nem is akar az érettől.
6: Jó, de hát akkor miért váltak el?
1: És miért nem mondták el nekünk, hogy nem vagyunk egyetlenek, hanem ikrek? És miért nem mondta el neked, apu, hogy anyu él?
6: Anyu meg előtte titkolta el, hogy apu él. Szép kis szüleink vannak, mondhatom. Na várj csak, ha mi egyszer megmondjuk nekik a véleményünket.
1: Azt nekünk nem szabad, hiszen mi csak gyerekek vagyunk.
6: Csak?
1: Na, gyerünk, Lotti, még sokat kell dolgoznunk.
6: De azt is írt fel, hogy anyu a legjobban a húsleves szereti.
1: A marhahúst Huberhentestől veszed.
6: Huberhentes, Max Emanuel utca és Prince Eugén utca sarok.
1: Azaz. A szakácskönyv a konyhaszekrényben van. Alsó polc balra.
6: Balra. Lotti, a főzéstől pokolian félek. Nálunk mindig a rézi főz. Én még soha nem főztem. Figyelj! Mondhatom majd, hogy a szünidőben elfelejtettem? Írd meg rögtön, ha valami nem sikerül. Minden nap elmegyek a postára, és megkérdezem, hogy jött-e levelem.
0: Én is. Csak minél gyakrabban írjál. És egyél jó sokat, a nakapu nagyon örül.
6: Rémes, hogy éppen a palacsinta a kedvenced. Inkább a füstölt hús volna.
0: Fúj! Azt nagyon utálom. Egyszer rosszul is lettem tőle.
6: Pedig Münchenben lesz benne részed. Én iszonyú mennyiséget meg tudok enni belőle.
0: Nem baj, majd csak túléljük.
6: Van még valami fontos?
0: Igen,
6: a legfontosabb. Lefekvéskor el ne felejts anyunak jó étpuszit adni.
0: Ezt biztosan nem felejtem el.

0: haragudj. Elkéstem.
1: Nem baj. Nem baj.
0: Tudod, hogy a szerkesztőségben mindig az utolsó pillanat. Jaj, és nem kaptam taxit mindjárt.
1: Édesanyukám, hogy te milyen szép vagy. Nem. Köszönöm, Lézi. De nem bírok több palacsintát.
2: De Louise, hiszen ez még csak az ötödik.
3: Na, mi van veled? Azelőtt 10-ig meg sem álltál.
1: Tudod mit, apu? Hm? Holnaptól fogva mindig azt eszem, amit te.
3: És ha én füstölt húst eszem, azt ki nem állhatod. Még rosszul is leszel tőle.
1: Hát,
3: na?
1: Ha füstölt húst eszel, akkor majd újra palacsintát kérek.
3: Na, most pihenj egy kicsit, Louise. Mire felébredsz, én már itthon leszek.
1: Elmész, apu. Mm. Most, amikor én éppen csak...
3: Hát, tudod, várnak.
1: Értem, várnak.
3: Mm, egy befejezetlen zongoradarab vár a műteremben. Hát, tudod, de nem maradok sokáig.
1: Tíz meg nyolc, 32-ből hármat, az 29.
2: Hát ez meg micsoda? Mit csinálsz?
1: Átnéztem a háztartási könyvedet, Rézi.
2: Miféle új divatok ezek? Számolj te csak az iskolában, odavaló az efféle.
1: Ezentúl mindig átnézem. Egyébként pedig az iskolában tanulunk, de nem az iskolának.

0: evőkanál só, és ha for megkeverjük, egy csipetnyi törött bors, úristen, mennyi az az egy csipet? És hol a reszelő, meg a levesszűrő, meg a... Jaj, Isten!
1: Kész a vacsora, gazdaszonykám? Lotti!
2: Lotti, mi baj?
0: Anyu, ne haragudj, de azt hiszem, én nem tudok többé főzni. Elfelejtettem.
2: De Lottikám, a főzés nem lehet elfelejteni. Na, ne sírj már. Hadd kóstoljam meg. Hiszen ez egészen finom.
0: Igazán?
2: Majdnem tökéletes.
0: Úgy gondolod?
2: Igen, majd... igen, de most azért néhány napig én főzök. De meg szépen odafigyelsz, és hamarosan megint úgy tudsz majd főzni, mint a szünidő előtt.
0: Talán még jobban.

0: Te, Ludvík? Mi van veled mostanában?
1: Úgyhogy mi van velem?
0: Egyre ritkábban mész a műterembe. Elhanyagolod a zeneszerzést. És bizonyos fokig engem is.
1: Ja, dehogy, Irene. Csak mostanában inkább otthon dolgozom.
0: Otthon? Mm. És nem zavarnak?
1: Kicsoda zavarnak?
0: Louise például.
1: Ne, egyáltalán nem zavar. De nem is képzeled, Irene, mennyire megváltozott odahaza minden. Minden a friss virág van az asztalon.
0: Aha, friss virág.
1: Igen, és egész évben sokkal otthonosabb lett minden. De tudod, mint kaptam rajta múltkor Louise-t? Hazamegyek, hát ott ül a zongoránál, és nagyon aranyosan kalimpál, holott régebben nem volt hajlandó zongorázni, még ha odapofozták volna se.
0: És
1: azóta zongoraórákat adok neki. Bokolian mulattatja őt is, engem is.
0: Azt hittem zeneszerző vagy, nem pedig kislányok zongoratanára.
1: De Irene, hiszen soha életemben nem komponáltam annyit, mint éppen most. És soha ilyen jót.
0: És vajon mi lesz az?
1: Gyermekopera.
2: Kedves Körner asszony, sajnos meg kell mondanom, hogy kislánya figyelme, rendszeretete

0: szorgalma újabban aggasztóan hanyatlik.
1: Igazán sajnálom. Illetve az a helyzet, hogy inkább örülök.
0: Örül?
1: Igen, mert Lotti mostanában sokkal, de sokkal vidámabb. Alig töltött néhány hetet vele egykorúak között, és már is az lett belőle, aminek mindig is kellett volna lennie. Gyere!
0: De asszonyom, nem értem.
1: Én önző voltam vele. Elárasztottam a gondjaimmal. Kis házvezetőnőt csináltam belőle. Ahelyett, hogy... Bánom is én, ha nem olyan jó magaviseletű, és nem a legjobb tanuló.
0: Nekem azonban, mint nevelőnek, meg kell, és meg is fogom kísérelni, hogy a gyerek belső egyensúlyát helyreállítsam.
1: Helyreállítsa? Valóban úgy gondolja, hogy egy kis figyelmetlenség, vagy néhány paca a füzetben, az már a lelki...
0: Kitűnő példa, asszonyom. A füzet. Éppen ez mutatja, hogy baj van a gyerekkel. Megváltozott az írása. Lotte lelki egyensúlya nagyon labilis, asszonyom. Bármi felboríthatja, és ez nagyon veszélyes.

0: Luisa, gyere ide, kislányom. Beszélnem kell veled.
1: Tessék, apu.
0: Fontos és komoly ügyről van szó. Mióta anyád nincs, vagy nincs itt, egyedül vagyok. 7 éve. Na természetesen nem teljesen egyedül, hiszen te is itt voltál velem. Illetve itt is vagy. És...
1: Igen, apu.
0: Na, röviden, Luisa. Nem akarok tovább egyedül lenni. Valami meg fog változni az életemben és ezzel a tiédben is. Elhatároztam, hogy újra megnősülök.
1: Ne! Apu, kérlek, ne! Kérlek.
0: Irene Gerla kisasszony jó anyád lesz.
1: Ne, apu, nem szabad, kérlek.
0: Majd megszokod. Hamarabb, mint hinnéd. Gonosz mostohák már csak a mesében vannak. És, na, most mennem kell.
1: Apu! Nem, ez nem lehet. Gerle, Gerle, Adolf, ház, megvan. Irene Gerla, Koblenz utca 43. Rézi! Rézi!
2: Tessék, kislányom!
1: Hol a Koblenz utca? Hogy találok oda?

0: Louise, milyen kedves, hogy meglátogatsz. Gyere be, megkínálhatlak valamivel. Egy kis csokoládé, sütemény.
1: Köszönöm, nem kérek. Nem akarok sokáig maradni.
0: Úgy, de leülni csak van időd, remélem. Véletlenül jártál erre?
1: Nem. Mondanom kell valamit a néninek.
0: Hallgatlak, Louise.
1: Apu azt mondja, hogy a néni hozzá akar menni feleségül.
0: Csak ugyanezt mondta? Nem úgy mondta véletlenül, hogy ő akar elvenni engem? Hát ez mellékes. Tehát igen, a te apád meg én össze akarunk házasodni. És te meg én bizonyára nagyon jól megértjük majd egymást. Erről szilárdan meg vagyok győződve, te nem? A legjobb barátnők leszünk, és majd ha...
1: A nénnek nem szabad.
0: Mit nem szabad?
1: Feleségül menni apuhoz.
0: Csak ugyan? És miért nem?
1: Mert nem szabad.
0: Nem valami kielégítő a magyarázat? Meg akarod tiltani nekem, hogy apád felesége legyek?
1: Igen.
0: Ez mégiscsak sok. Hogy képzeled?
1: Hagyjon minket úgy, ahogy vagyunk. Kérem. Kérem.
2: Louise, mi bajod?
1: Semmi. Semmi rész. Semmi bajom.
2: Jaj, de hiszen... Te hiszen lázas vagy, szűz anyám, azonnal marsz az ágyba.
1: Nem bírom.
2: Na, kapaszkodj a nyakamba. Úgy. Jaj, Istenem, takarózz be. Hogy ráz a hideg szegénykém?
1: Lézi, ne mondd meg apunak, jó?
2: Jó. Csak maradj betakarózva.

0: Nos, kedves Körner asszony, mi lesz az eheti címlapunk? Nehéz, igaz? Uborka szezon van.
1: Itt van néhány kép az új úszóbajnoknőről.
0: Csinos?
1: Úszáshoz megteszi.
0: Mutassa. Ne, ezzel aztán nem vagyunk itt a vízben. Várjon csak, a múltkor valami falusi fényképész beküldött egy képet egy üdülőtelepről. Hová is raktam? Két vűvályos kislány, ikrek. Az ilyesmi mindig tetszik a közönségnek. Na végre, tessék, csináljon belőle címlapot. Luisa Lotte, mi van, rosszul van?
1: Bocsánat, szerkesztő úr. Talán mégsem kellene ezt a képet.
0: És miért nem? Nem tetszik?
1: Dehogy nem. Csak nem tartom valódinak a felvételt.
0: Úgy gondolja, hogy egymás mellé lenne másolva ugyanaz a gyerek. Ugyan. Ezzel a feltételezéssel túlságosan megtiszteli azt a jámbor falusi fényképészt. Na, tehát gyorsan munkára. Küldsön hozzá olyan aláírást, hogy az olvasóinknak csak úgy kacagjon a szíve.
1: Luisa és Lotte. Az én Lottim. És az én Luisém. Ó, ti két édesem. Azonnal beszélek Lottival. De vajon...

0: Hozzám intézett kérdése több, mint különös. Lehetségesnek tartom-e, hogy az ön leánya nem az ön leánya, hanem egy másik kislány?
1: Igen, igen.
0: Engedje meg, de...
1: Nem őrültem meg, kérem. Nézze meg ezt a fényképet.
0: Nocsak.
1: Két lányom van. A másik az elvált férjemnél, akik Bécsben. A kép alig fél órája jutott a kezembe. Abban a faluban készült, ahol Lotti nyaralni volt. Én nem tudtam, hogy a gyerekek találkoztak a szünidőben. Pedig csak így lehetett.
0: És a két gyerek addig nem is tudott egymásról?
1: Nem. Férjem és én így egyeztünk meg. Így tartottuk a legjobbnak.
0: Ön sem hallott azóta a férjéről és a másik gyerekről?
1: Soha.
0: Nem nősült meg vajon újra?
1: Nem tudom, de nem hiszem. Úgy vélte, hogy ő nem alkalmas a családi életre, hogy gátolja a művészetét. Ezért is váltunk el.
0: És lehetséges, hogy Lotti most nála van?
1: Igen, azt hiszem, Lotti van nála.

0: doktor úr. Hogy van Luisa?
1: Nem jól. Nagyon nem jól.
0: Hát, mi a baja?
1: Idegláz.
0: Egy gyereknél?
1: Miért ne? Nyilvánvalóan súlyos lelki válságban van. Tudnak róla?
0: Lelki válság?
1: Nem történt valami, ami...
2: Én persze nem tudom, van-e köze a dologhoz, de ma délután elment hazúról, hogy beszélnie kell valakivel. És mielőtt elment, megkérdezte, hogyan jut el a Koblenz utcába.
0: Koblenz utcába?
1: Mit keres egy kisgyerek olyan messze?
0: Halló, Irene? Volt nálad Luisa ma délután? Mit akart? Nem tőle kérdezem, hanem tőled. Kérlek, válaszolj. Hogy mi? Hogy meg akarta tiltani? Értem.

0: micsoda illatok! Mi készül ma ebédre?
1: Disznókarajt savanyú káposztával és főtt krumplival.
0: Milyen gyorsan megtanultál főzni?
1: Ugye? Magam sem hittem volna, hogy én...
0: Louise? Louise.
1: Anyukám! Édesanyukám!
0: Kicsikét!

0: I Pálfi.
1: Itt Körner.
2: Úgy ki? Louise Lott, te vagy?
1: Aggódom a gyerekért. Remélem nem beteg.
2: De igen, beteg. De nem értem, hogy te hogyan.
1: Megéreztük. Én is... Louise.
2: Louise?
1: Igen. Mi baj a gyereknek?
2: Idegláz. Ne aggódj, a válságon már túl van, azt mondta az orvos. És...
1: Megbízható az orvos?
2: De még mennyire. Kicsikora óta ismeri Louise-t.
1: Az lehet. De aki beteg, az Lotte.
2: Bocsáss meg, de nem értem. Rossz a vonal, vagy mi?
1: Lotte és Louise a nyáron elcserélték egymást. Aki nálad van, az Lotti.
2: Lotti? Te jó Isten! De hát akkor Louise...
3: Apuka! Édes, édes apuka, itt Louise beszél. Jöjjünk Bécsbe! Jöjjünk már is!
2: Louise! Igen, igen, siessetek! Repülővel gyertek, az gyorsabb!
3: Apu! Beszélhetek Lottival?
2: Hogy Lottival? Nem, Louise. Lotti nagyon beteg. Majd holnap. Siessetek! Nagyon siessetek! Lotti. Lottikám.
3: Apu, hát te tudod?
2: Tudom.
3: És nem haragszol rám? Ránk?
2: Haragudni. Dehogy. Sőt, ha jól meggondolom, nagyszerű gyerekek vagytok, és... Holnap jön Louise és anyukád. De most aztán meggyógyulni, de sürgősen.
4: Iréne, Gerlach kisasszony van a telefonnál.
5: Mondja neki, hogy nem vagyok itthon.
3: Igen, apu. Most már sürgősen meggyógyulok.

0: Tessék!
1: Szervusz!
0: Szervusz, Irén.
1: Miért tagadtatod le magad a telefonban? Ízlésesnek találod az ilyesmit?
0: Nem tagadtattam le magam.
1: Ha nem?
0: Képtelen voltam rá, hogy beszéljek veled. A gyerek nagyon beteg volt.
1: De most már bizonyára jobban van, különben nem itt volna a műteremben, hanem otthon.
0: Igen, jobban van. No, meg oda át van a feleségem is.
1: Kicsoda?
0: A feleségem. Az elvált feleségem. Ma reggel jött meg a másik gyerekkel.
1: A másik gyerekkel?
0: Igen, ikrek. Először Louise volt nálam. A szünidő végétől pedig a másik. De ezt egyáltalán nem vettem észre, csak tegnap óta tudom.
1: Ez jól kitervelte az elvált feleséget.
0: Ő is csak tegnap óta tudja.
1: Hát ez... Az egyik lakásban ül egy nő, akivel már, a másikban egy, akivel még nem vagy összeházasodva.
0: Egész csomó lakásban ülnek olyan nők, akikkel még nem vagyok összeházasodva.
1: Igen? Érzelődsz?
0: Bocsáss meg, Iréne, ideges vagyok.
1: Bocsáss meg, Ludwig, én is!

0: apu, ez gyönyörű volt. Igazán nekünk írtad?
1: Nektek bizony. Az a címe, hogy születésnapi ikerinduló.
2: Tulajdonképpen miért nem engedtétek, hogy ajándékozunk nektek valamit a születésnapotokra?
0: Mert olyasmit kívánunk, amit nem lehet megvásárolni. Lotte meg én azt kérjük tőletek születésnapunkra, hogy örökre együtt maradhassunk. Akkor soha az életben nem is kell nekünk más ajándék. Egyetlen születésnapra sem, és egyetlen karácsonyra sem soha többet. Legalább megpróbálhatnátok. Nagyon szófogadóak leszünk, még sokkal inkább, mint most. És egyáltalán minden sokkal, de sokkal szebb lesz. Ezt megígérjük. Nagy becsület szóra és mindenre.
1: Akarod, Lujzelotte, hogy a szomszéd szobában beszélgessünk egy kicsit?
2: Igen, Ludwig.
0: Jó Istenem, mindenható jó Istenem.
3: Imádkozol?
0: Igen.
3: Én is. Édes Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk.
0: Ez nem jó.
3: Tudom, hogy nem illik ide, de semmi más nem jut eszembe. Édes Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk.
1: Abban bizonyára egyetértesz velem, hogy a gyerekeket többé nem szabad elválasztanunk egymástól.
2: Igen, ezt sose lett volna szabad megtenni.
1: Én tehát beleegyezem, hogy te mindkét gyereket magaddal vidd Münchenbe. Talán megengeded, hogy évente 4 hétre meglátogassanak engem. Vagy 3 hétre. Legalább 2-re. Mert akár hiszed, akár nem, én mind a 2-t nagyon szeretem.
2: Miért ne hinném?
1: Nem sok tanújelét adtam.
2: Dehogy is nem, hát Lotti beteg ágyánál. És honnan veszed, hogy boldogok lesznek, ha apa nélkül nőnek fel?
1: Te nélküled még rosszabb lenne.
2: Jaj, Ludwig. Hát csak ugyan nem vetted észre, mire vágyakoznak a gyerekeink. Csak éppen nem merték kimondani.
1: De persze, hogy észrevettem. Azt akarják, hogy te meg én együtt maradjunk.
2: Apád és anyád akarnak a gyerekeink. Olyan szerénytelen kívánság ez.
1: Nem. De vannak szerény kívánságok is, amelyek sajnos nem teljesíthetők.
2: És miért nem teljesíthetők?
1: Ezt tőlem kérdezed?
2: Tőled kérdezem, igen.
1: Mindazok után, ahogy viselkedtem veled, hogy megcsaltalak. Tőlem kérdezed, akitől elvártál, és akit soha az életben nem akartál látni. A történtek után ezt tőlem kérdezed.
2: Mindazok után, amik történtek.

0: Radio Froh. Auf 105 MHz.
1: Unja már a többi rádiót?
2: Hallgassa a Hungaros Stúdiót!
3: Hangok otthonról.

0: Mindig más. Kis Judit Ágnes hangjátéka, Halasi Mária az utolsó padban című regénye nyomán. Zenéjét szerezte Fűri Anna.
1: Csak meg! Mit akarsz te?
2: Jöttem az előadásra.
1: Akkor majd a főbejáraton kell bemenni. De csak akkor ám, ha van jegyed.
2: De hát mi fogunk játszani?
1: Igen. Színésznő vagy? Akkor mehetsz.
3: Jó, Vanessa. Minden oké? Jelmes mink?
2: Csak halott, tanárnő.
4: 3:45-kor közös bemelegítés és beéneklés a lenti próbateremben. Ennek is. Öltözőtök a másodikon, a folyosó végén oda találsz. Meg tudod oldani? Meg tudod oldani? Csak mert látom, hogy vidéki vagy, és elég messze laktok ahhoz, hogy bejárj. Ha bekerülsz ebbe az iskolába, kollégiumban kéne laknod.
2: Nem kell. Fölköltözünk a családommal nagynénémnek a lakásába.
5: Aranyesé, újjon a családomra.
1: Húsoljatok már!
4: Akar valaki még mondani valamit? Akkor köszönöm, végeztünk. A felvételi eredmények jövő hét végére várhatóak.
6: Esküszöm, akkor még nem akartam hallgatózni. Csak elmentem az ajtó előtt, és ott benne éppen azt mondta valaki, az a cigánylány. A helyemben mindenki más is megállt volna.
4: Most komolyan nem értem, mi bajotok van vele.
7: A jegyei se jók, csupa 3-as, még 2-ese is van. Kémia 2-es, fizika 2-es, és nekem ezt kéne tanítanom.
8: Én... mint igazgató nem akarok beleszólni. Te leszel az osztályfőnök, a te dolgod. De készülj fel, hogy meg fog gyűlni vele a bajod. Nem is az a baj vele, hogy cigány, hanem hogy annyira más, mint a többi gyerek.
4: Nekem ugyanolyan.
8: De a gyerekeknek nem. Nagyon más világból jön, és nem biztos, hogy ezen tudunk változtatni.
4: Nem is biztos, hogy kell.
7: Én nem vagyok cigány ellenes, de ez a kislány, ez nem egyszerűen cigány, hanem olyan, mint egy cigány paródia, ahogy kinéz.
4: A színpadon jelmezben lesz.
8: És az életben? Mondom, a gyerekek...
7: És ahogy beszél...
4: Lesz beszédtechnika órájuk.
8: Itt nem egy musicalhez castingolunk, ez egy művészeti iskola, hétköznapokkal, tanévvel. Igaz, az iskola szempontjából mondjuk nem rossz, ha fel tudunk mutatni egy cigány gyereket.
4: Én nem PC-ből venném fel, és már ne haragudj, János, most nem érdekel az iskola szempontja. A kislány érdekel. Meghalt az édesanyja. 4 vannak testvérek, az apjuk neveli őket, és a kislány tehetséges. Csodálatosan énekel.
8: Bori?
5: Az biztos. Én még ilyen hangot az életben nem hallottam. És a mozgása ős tehetség. Kicsit gátlásos, de az pár hónap. Szerintem is vegyük fel.
7: Nagyon ki fog lógni az osztályból. Jóval idősebbnek is néz ki.
8: Bukott?
4: Még csak nem is évvesztes.
5: Egyszerűen csak fejlettebb. A hangja is érett.
7: A cigánylányok korán érnek. Ennyi idősen már gyerekük van.
4: Neki nincs.
7: Örülj neki, ha nem is lesz, amíg tanítjuk.
4: Ugyan már!

0: Jó estét kívánok, 18 óra 30 perc. A Pogány király leánya, első figyelmeztetés.
1: A Pogány király leánya egy ballada típus neve, sok variációja van. A történet nagyjából annyi, hogy a Pogány király leánya egy nap meghallja, hogy a tömlöcben énekel egy rab, az ellenség népéből való hadifogoly. Egyre gyakrabban jár arra hallgatni az éneket, még egyszer meg is látogatja a férfit, és persze beleszeret. Megpróbál kegyelmet kérni számára az apjától. Az apa dübegurul, és megveri a lányát, aki végül csellel szabadítja ki az idegen katonát. Vele tart az ország határig, de ott visszafordul, nem megy tovább. Nem hagyja el a hazáját. A király katonái az úton fogják el, visszahurcolják a palotába, ahol az apja, a király lefejezteti.
2: Na, az biztos, hogy az apám én nekem is levágná a fejemet, ha egyszer is átverném. Vagy akár csak egyszer ellene mondanék. Ha meg a család ellen. Meg szerinte egy gádzsó sose becsülne meg engemet.
3: Szálonként tépem ki a hajadat, ha ottan összeállsz valami városi gádzsóval. A torkodat átvágom, te merám.
1: A cselekményről nem is akarok többet mondani, hogy ne blokkolja a fantáziátokat. Inkább kitaláljuk együtt, jó?
4: Rendben.
1: Tudjátok, hogy az idén 10 éves a művészeti tagozat. Ha sikerül jó előadást létrehozni, nem csak az iskolában tudjuk bemutatni, hanem a színházban is, igazi színházi körülmények között.
4: Yes. Wow!
1: Úgyhogy, srácok, kössük föl a gatyát, megcsináljuk, ugye?
4: Of course! Persze.
1: Vanessa, figyelsz te egyáltalán?
5: Vanessa, figyelsz te egyáltalán?
6: Jaj, szia Maris!
5: Te észre se vettél? Mondom, ez az öltözőnk, itt, ne menj tovább. Te már most ennyire izgulsz, hogy se látsz, se hallasz.
2: A Marissal soha nem is volt semmi baj. Még azzal se, ha nevet, mert az nem tűnik kiröhögésnek. Ő valahogy mindig normális volt velem. Már onnantól kezdve, hogy nem tudtam elmenni velük a gólyatáborba. Ha hogy a Brondba mentem volna, ki kíséri el Szamit az évnyitóra? Még csak most elsős, majd a Guszti, vagy apu.
5: Szia, te is ide fogsz járni? 9B.
6: Aha.
5: Nem voltál velünk gólyatáborban.
6: Beteg voltam.
5: Pont a tábor alatt. Szegény. Így sokkal nehezebb dolgod lesz. Mi legalább már tudjuk egymás nevét. Én Maris vagyok.
2: Maris? Rozi mama telenét hívták így. Ilyen neveket adnak ezek a lányoknak.
5: Téged hogy hívnak?
6: Vanessa. Aszta.
5: Nem ülsz le? Gyere, egyél csokit. Egy tanévet nem lehet csoki nélkül elkezdeni.
6: Köszönöm. Ül már melletted valaki?
5: Hát mi már megbeszéltük a Fannival, hogy egymás mellett szeretnénk.
6: Értem.
5: Nem haragszol?
6: Na, dehogy.
2: A Marisra nem lehetett igazán haragudni. Vagy legalábbis nem sokáig. De akkor már mindenki kitalálta, hogy ki mellett szeretne ülni. Én megmaradtam az első padban, a tanárok szájában. Egyedül.
7: Sziasztok!
5: Szia!
6: Szia!
7: Ti még nem isminkeltetek? Siessetek, hogy lesztek itt készen 3/4-re? Van ez, aki tudod festeni magad, vagy kifesselek?
6: Ki tudom én.
7: Ha nincs mint cuccod, nyugodtan használd az enyémet. Itt van minden.
2: Na hát, hát se gondoltam volna sose, hogy ez a csaj egyszer bármit is akar adni nekem. Jobban utált, mint bárki más az osztályban. Most se rajong értem, de hát akkor is. Segít. Pedig szerintem eleve nem tetszett neki a pofám. Aztán a szerep miatt meg már ott tett keresztbe, ahol tudott.
1: Az egyik szerep, amelyben sokat kell énekelni, természetesen a katonáé.
8: Az a Bence?
5: Legyen a Bence.
1: Én is rá gondoltam.
9: Köztanárnő.
1: Örülök, hogy egyetértünk. És Vanessa, szeretném, ha te játszanád a Pogány király lányát.
6: Én?
1: Vállalod?
8: Már tanárnő.
6: Hát, jó.
2: Micsoda?
5: Nem is érdekel, szorozom.
6: Én akkor nem is játszom benne.
5: Maradjál már el, Vira.
1: Szükségünk lesz még egy királyra, a többi szerep megteremtése pedig rajtatok múlik.
6: De hát ebben nincs is másik női szerep. Ezt az egyet meg ízén kapja. Csak azért, mert hát én ezt nem hiszem el.
1: Valami baj van, Elvira?
6: Semmi.
2: Onnan már csinálhattam én, amit akartam. Semmi nem volt jó neki.
5: Ugye tudjátok, hogy ma felelés lesz?
2: Felelés?
5: Shakespeare. Életrajz, meg a 75.
6: szó. Én nem tudtam, hogy az is fel van adva.
2: Hát én sem.
9: Hát, 10 perces a szünet.
5: Még van belőle 7. Kezdjetek neki.
9: Jó, Romeo, miért vagy te, Júlia?
6: Vártassatok paráspatájú mély.
9: Vártassatok daráspapájú mélynek.
6: Fogjátok már be, így nem lehet tanulni.
2: Harcban én, de a fösvény pénze gondolja meg. Lelkem miatt a dörög harcban én, de a fösvény...
6: Fogd már be, nem tudok tőle tanulni. Fűszerem.
2: Miért tekeré meg tőled, nem tudom.
6: Vártassatok daráspapájú
3: mélynek. Húha, ma Elvira felel.
5: Meghúztam.
2: Tavaszi zápor, fűszere a
5: strébe.
7: Csend legyen ott hátul! Elvira, nem tanultad meg?
6: De én igen. Csak az van, hogy én diszlexiás vagyok.
2: Mi? De hogy mi baja van?
7: Ne haragudj, Elvira, de nem találok orvosi felmentést a papírjait között arról, hogy 14 sort képtelen vagy megtanulni. Ha nem megy egy óra alatt, akkor szállj rá 2. Na, menj a helyedre.
6: Egész délután eszmogoltam. Mit fognak szólni otthon? Megint megmondják a zsebpénzem, vagy mosogatok.
7: Ami nehezen megy, ahhoz több erőfeszítés kell, ez ilyen egyszerű. És kérlek, ne morogj az orrod alatt, hanem mondd meg nyíltan, ha valami nem tetszik. Vanessa, te jössz.
2: Az vagy nekem, mint testnek a kenyér, s tavaszi zápor fűszere a földnek. Lelkem miatt a dörög harcban él, mint a fösvénykit pénze gondja öl meg. Csupa fény és boldogság büszke elmém. Majd fél, az idő ellop, eltemet. Csak az enyém légy, néha azt szeretném. Majd, hogy a világ lássa kincsemet. Arcod varázsa csordultig betölt, s egy pillantásodért is sorvadok. Nincs más. Nem is akarok más gyönyört. Csak amit tőled kaptam, s még kapok. Koldus szegény királyi gazdagon. Részeg vagyok. És mindig szomjazom.
7: Köszönöm szépen, ez rendben van. Leülhetsz, Vanessa. Kata?
5: Most én is mondjam végig?
7: Minek kellett játszani az agyat, hogy te se tanultad
5: az
7: meg?
5: Az vagy
2: nem
5: nekem,
2: játszottam.
5: Mint testnek a kenyér.
7: Rohatribanc.
2: Lalilumja.
0: Takarítókat kérek a színpadra, takarítókat kérek, köszönöm.
2: Először el akartam menni takarítani. Kiraktam hirdetéseket végig az utcába, aztán kinn a körúton is. Volt olyan, aki egyszerűen az orromra csapta az ajtót, mikor meglátott. Mert a cigány az koszos. Hát feljöhetne hozzánk az ilyen, főleg mikor anyum még élt, nem talált volna egyetlen porszemet se. Anyum mindig azt mondta. Akármilyen szart takarítasz is, lányom, sose szégyeld, mert az a mocskos, aki csinálta, de aki takarítja, az tiszta. Mi nálunk dohányozni se lehetett, mert megsárgul a függöny. Apu csak menjen ki az udvarra. Akkor a Guszti még nem dohányzott, mert még kicsi volt. Ezeknél meg már a lépcsőház teli volt csikkekkel. Ezeknek vagyok én koszos. Akinek meg jó lettem volna, az mind délelőtt akarta, hogy járjak. Én azt meg nem mondom, hogy még iskolás vagyok. Hogyne, hogy aztán kidobjanak. Akarta Bront éjjelig dolgozni. Hát nem látok, úgy el vagyok fáradva, azt úgy írjam reggel a matek dogát. De csak ez jött, ez a pohárszedős. Jó volt, mert a Gusztinak akkor már 3. hónapja nem volt munkája, amikor elvállaltam. Úgyhogy csináltam akkor is, amikor talált valami alkalmi munkát. A Guszti úgyse bírja sokáig sehol se. A pénz az meg kell. A vendégeket néha túl kellett élni. Hát beszólnak. Meg ilyenek. Hát, de azt kivírja az ember. Elvihetem a poharat?
9: Hadd szírte egy puszit.
2: Adjon már!
10: Hagyjad, megyek, hozok még egy sört.
9: A poharat hagyd, de visszanevid már. Majd a cigánylány elviszi, azért fizetik.
2: Néha viszont adtak borra valót. Hétvégén volt a legjobb. A pultban. Főleg napközben, mikor még alig akadt vendég. Jobb volt, mint otthon. Tudtam tanulni, mert hát azt otthon a legnehezebb.
6: Romi!
11: most ért a Guszti. Tanulok.
12: Adjál már! Minden csonton fáj, te mérre!
3: Adjad a bátyádat, te hála pusztíja! Lejárt a lába!
11: Háj, hogy oda ne rohanjak! Hát nem is dolgozik az. A munka közvetítő bejárás még nem munka.
12: Üljél te ott egész nap a hivatalban.
11: Jó van, megyek.
3: Van nálad pénz?
11: Nem kell, apu, még van.
2: Szóval tanulni még ment. Nem is buktam meg fél évkor. Csak kettőből. De amikor esténként próbálni kezdtek, akkor már baj volt a kocsmai munka.
5: Miért nem voltál tegnap próbálni? Semmit nem tudtunk nélküled kezdeni.
11: Mert nem értem rá.
6: Mi az, hogy nem értél rá? Mi a fene lehet fontosabb annál, hogy próbáljunk?
11: Sok minden. Bulisztam.
13: Adja, tudod, hogy a fajtája nem szeret dolgozni.
2: Nem mentem, hát utáltak érte. Az offő szerint el kellett volna mondanom. Még csak az kellett volna. Honnan a fenéből tudta meg?
13: Vanessa! Mit csinálsz te itt?
11: Én? Hát, én itt dolgozok.
13: Pincér vagy?
11: Pohárszedő, meg néha a pultban, de csak hétvégén.
13: Inkább tanulnod kéne. Diákmunkát a vakációban szokás végezni.
11: De muszáj.
13: Gyűjtesz valami?
11: Nem, csak a Gusztit kirúgták. A bátyám pedig jó melós, de valahogy mindig elküldik. Leépítés. Ha majd biztos talál valamit, addig én dolgozom.
13: Te még iskolába jársz.
11: Majd a Guszti fog itt poharat szedni. Nem is kéne ide. Csak én.
13: És az apukád se dolgozik?
11: Le van százalékolva. A lábával. Levágták neki a cukra miatt.
13: És a másik bátyád?
11: A Romi. Ő más. Gépezik. Játékgép. Pedig jó ember ám, ügyes kezű is, csak valahogy mindig belecsúszik.
2: Most meg mit magyarázkodok? Mi köze hozzá?
11: De megígérte, hogy abba hagyja.
13: Te vagy az egyetlen kereső a családban.
11: Most én, meg van az apu nyugdíja, meg az árvaságja a hugomnak, meg nekem, de az nem elég semmire sem, mert még fűteni kell.
13: A bátyádnak a munkanélkül...
11: Nem jár neki, nem volt bejelentve. Sosincs bejelentve.
13: És a kis húgod?
11: Most ment elsőbe. De mindent elolvasám már, még újságot is.
13: Ki szokott vele tanulni?
11: Hát én.
13: És ki viszi reggel iskolába?
11: Most már Guszti, hogy megint nincs munkája. Meg most már ő is megy érte.
13: A lakást otthon kitartja rendben.
11: Én meg főzök is, mert anyu mindig csinált meleg vacsorát.
2: Anyut is most minek hoztam szóba? Mi köze az offőnek anyuhoz?
13: Nincs senki más, aki segítene nektek. Senki a családból.
11: Hát ki lenne? Senki más nem lakik itt. A többi rokonok mind otthon maradtak. Mi meg miattam költöztünk föl.
13: De hát a nagynénéd
11: a férjhez ment, aztán oda költözött Debrecenbe.
13: És te azt gondolod, hogy lehet egyszerre iskolába járni is, meg háziasszonynak lenni is?
12: Mi az, hogy menjek ki és főzzek magamnak? Egész nap dolgoztam a mínuszban, és akkor még vacsora sincs? Te kurva peszkada!
3: Tudszad, ne egy tízes, Vanessa!
12: Ne mondd el apunak, hogy delti
14: Vanessa, állít. Holnap ünneplőben kell ám menni. Kivasalod?
3: Én menjek le a boltba, lányom. Ezzel a lábbal?
12: Aztán tojás.
3: Hále pusztul.
14: Menjél ott meg, hál.
12: Vanessa, csak most adja, halljak meg, ha
3: végezzük. Vanessa, el kéne menni a receptét.
12: Vanessa!

0: Azt gondolod, hogy lehet egyszerre iskolába járni is, meg háziasszonynak lenni is?
1: Nem gondolom, csak ez van, mert csinálni kell.
0: Én ezt nem értem.
1: Mit? Mit? Mi a fenét nem lehet ezen érteni?
0: El kellett volna mondanod.
1: De ez nem olyan.
0: Miért nem bízol bennem?
1: Hagyjon engem békében.
0: Vanessa, én nem tudok segíteni.
1: Nem is kell.
2: Én akartam segíteni. Mert nem lehet az, hogy miattam rossz mindenkinek. Hogy én suliba járok azért. Anyu akarta, hogy tanuljak. Ez volt az utolsó kívánsága. Ő nem mehetett. Szerette, hogy énekelek. Megeskedte aput a kórházban, hogy iskolába járat. Apu meg nem engedett volna föl egyedül a fővárosba.
3: Én nem hagyom, hogy elzüllesztenek odafönt. Ha te mész, mindenki megy. Ezért vagyunk egy család.
2: A Guszti is örült, hogy Budapest, akkor lesz munka biztosan. De nagyon hamar csalódott. Itt még rosszabb szemmel néztek rá, mint odahaza.
4: Elrigyünk haza, apu. Én azt mondom, nem csinálom én ezt tovább. Amikor telefonon hívom őket, akkor van munka. Amikor meglátnak, mindjárt nincs. A ketten megyünk ugyanoda, a gázsót veszik föl. Aztán a cigány a lusta, aki nem akar dolgozni. Ahogy a brandba dolgozzak, amikor nincsen mit.
2: A kocsmába meg lányt kerestek dolgozni. Nem volt jó a Guszti, amit csináltunk volna. De legalább nem az volt a baj, hogy cigány. Hát persze, hogy mentem. Minden nap este 6-tól éjfélig, hétvégén éjjel 2-ig is, ha úgy volt vendég. És a próbák este 6-kor kezdődtek, minden szerdán és pénteken. Az első után megígértem, hogy többet nem fordul elő. Elcseréltem a műszakot is, és nagyon vártam, hogy végre próbáljunk. Hogy ott álljak szemben a Bencével, és énekelhessem, hogy szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem.
1: Halló, tessék!
5: Vanessa, én vagyok a Szami. Itt vagyok az iskolában, gyere helyettem.
1: Szami, ha nem úgy volt, hogy ma Rómeó megy, érted? Reggel még úgy volt.
5: De nincs itt. Gyere értem, Moncsika, egyedül vagyok. Kérlek, ne hagyjál itt egyedül.
1: Áháj, próbám lesz, Szamikám.
5: Ne.
1: Ne sírjál, kicsikém. Megyek, megyek, már is indulok, érted? Te, addig énekeljél. Énekeld azt, hogy...
6: Vanessa! Vanessa, hova van, az mindjárt kezdünk!

0: Személyvonat érkezik Szolnokról a 8. Bárkányra, a Miskolcon át sátorálja Újhelyre, közlekedik
1: Itt más a bűn, amit íradok, az kristálytiszta.

végére, hogy jutok el a Kossuth térre, a Kossuth térre.

0: Tünesz, Muró Prád! Romi, segíts már apunak leszállni!
1: Szó keresztül! Hol van a Szomi? Vanessa, hol van a Szomi?
2: Ott hagytam fönn a sapkát.
1: Ahaj! Viszont ez ráérte. Eljön meg a fene, hát elmegy a vonat!
0: Hogy menne már el, apu, ne idegesítsél már! Hát ez a végállomás!
3: Mit álltok itt az útban? Menjetek vissza Indiába!
4: Vanessa, megvan a
2: Maci? Igen, azt kéne nekik! Ha menjenek oda!
5: Én aztán nem tudom, merre kell menni, Temmerán.
6: Hogy lehet itt ennyi ember, Temmerán? Megfog...

0: fél órája kereslek.
1: Maris!
0: Már rég a próbaterembe kéne lennünk. Te nem vagy normális, hogy 5 perccel az előadás előtt itt dekkolsz. Az ófő megmondta, hogy 3/4-kor a próbateremben, és már 47 van. Le fogja tépni a fejünk

0: ezeket miattad, és igaza lesz.
1: A Marisra nem lehet haragudni. Még akkor se, ha goromba. Én akkor se haragszom, ha én vagyok goromba vele. Goromba vagyok, de nem haragszom.
2: Te is utálsz?
0: Nem utállak, hanem haragszom rád.
2: Azért, mert cigány vagyok.
0: Hülye vagy, azért nem lehet haragudni. Azért haragszom, mert cserben hagytál minket. 20 másik ember nem tud miattad dolgozni. Ha nem lesz kész az előadás, esélyünk sincs, hogy bemutathassuk a színházban. Te nem fogod fel, hogy attól még, hogy téged nem érdekel, másoknak fontos?
2: Honnan veszed, hogy nekem nem fontos? Hogy én nem akarom csinálni?
0: Ne haragudj, de akkor se teheted meg, hogy nem jössz próbára, ha a legkisebb szerepet kapod. De az Ofő neked adta a fő szerepet. Tudod, mit jelent ez? Hogy mekkora bizalom? Mert nem csak azért, hogy jól énekelsz, az nem elég. Akármilyen jól énekelhetsz, hogy nem lesz előadás miattad.
2: Mit cseszegetsz te is, mikor fogalmad sincs az egészről? Ha egyszer nem tudom elcserélni a műszakot, és muszáj mennem, mert különben nincs pénz. És nem tudtam elcserélni. És ha nem fizetjük be a számlát, akkor kikapcsolják a villanyt meg a gázt. Ott kell lennem 6-ra. Mi a szarért nem tudtok ti délután próbálni?
0: Elnézést, tanárnő.
3: Hát tessék, a két kisasszony meg elkésik. Gyerünk beállni Pribadonnák. Elő ne forduljon nekem még egyszer. A 3/4 az 45 és nem 50. Világos? Ez így nem lehet csinálni. Vanessa, így ezt tényleg nem lehet csinálni. Igen, kiközösítenek. De arra nem gondoltál, hogy te is tehetsz róla? Nem veszel részt semmiben. Nem lehet rád számítani. Nem jössz el a közös programokra. A kötelezőkről is folyton hiányzol. Miért?
4: Te nem azt mondod, hogy valahova mész ma este?
2: Nem megyek.
4: Nem azt mondod, hogy valami iskolai program van?
2: De igen. Csak nincs kedvem.
4: Nem kötelező?
2: Nem.
4: Miért nincs kedved?
2: Tévét nézek. Nincs kedvem.
3: Tudod, hogy nem tehetek semmit, mert igazolást is hozol, ha kell. De ez akkor sem tetszik. És egyáltalán nem csodálom, hogy az osztálynak sem.
2: Nekik az nem tetszik, ha ott vagyok. Azt se bánnák, a soha büdös életben se látnának többet.
3: Én ezt nem hiszem.
2: De igen, mert utálnak. Nem igaz, hogy maga nem látja, hogy utálnak. A tanárok is.
3: Hogy mondhatsz ilyet?
2: Igenis utálnak, mert én cigány vagyok. A Zsuzsa néni azt se akarta, hogy egyáltalán fölvegyenek. Ki nem állott?
3: Ezt honnan veszed?
2: A felvételi után mondták, hallottam.
3: Te hallgatóztál?
2: Igen. Maga mit csinált volna, ha meghallja, hogy így meg úgy cigány?
3: Azt hiszem, ugyanezt. Máskor is hallgatóztál?
2: Máskor is.
3: Például?
2: Például, amikor a tanárnő kiküldött a próbáról azzal, hogy menjek fel a Magnóért.
3: Te tudtad, hogy rólad fogunk beszélni?
2: Tudtam hát. Szóval,
3: miért Nessi?
5: Mákos lesz.
3: Ez a Vanessa-ból jön?
0: Nem, a Loch Nessi-ből.
3: Ez nem szép tőletek.
6: Úgy se tudja, miről van szó.
3: A rossz indulat akkor is rossz indulat, ha a másik nem veszi észre.
7: Ez nem rossz indulat. Nem az van, hogy ő tök ártatlan, mi meg csak bántjuk. Ő tehet róla, hogy senki se bírja.
3: Mi bajotok van vele?
7: Állandóan késik óráról. Vagy be se jön.
3: Nimród is folyton késik, őt mégse piszkáljátok.
0: Az más.
3: Miért más? Elárulná valaki, mi a különbség?
6: Mert a Nimród különben jó fej. Mindenben benne van. Velünk van.
3: Van, akinek ez nem olyan könnyű. A ti feladatotok lenne, hogy bevonjátok.
6: Én nem mondom, hogy rosszul énekel.
0: Sajnos ez nem olyan könnyű.
6: Én meg is hallgatom.
7: Mindenre megsértődik.
3: Senki ne volna ellenséges, ha egyszer bántjátok.
6: Mi nem bántjuk, csak ugratjuk.
0: Ha nem szívná, merre leszállnánk róla. De merre szívja?
6: Mert van neki mire.
3: Na, gyerekek! Kezdjük, most már koncentráljatok, legyetek szívesek. Bence vezeti a bemelegítést. Vanessa, tiéd a beéneklés. 10 percünk van. Kezdjük!
6: Kata, megtanítasz cigány kerekezni?
5: Ne cigányozzál már.
6: Akkor roma kerekezni. Múltkor kérdeztem is apámat, hol a roma fúró, de nem értette.
8: Mert apád se elég piszi.
2: Adjátok már abba.
7: Ne piszkáljátok, mert megátkoz.
5: Rákegyek ilyen tüdőre.
4: Fogjátok már be!
8: Hé, hey, jól van? Vagy már is fogott az átok?
6: Semmi bajom, csak romóta ment a falat.

teljesen komolyan, mint az Ofőre a próbákon. Bence, Maris, Kata, Szabika, még Elvira is. Attól a naptól kezdve figyeltek. Mintha született volna egy egész családom. Minden este felhívott valaki, vagy bejöttek este a melóba. Meg hazahurcolták a Szamit az iskolából, hogy mehessek próbára. És a születésnapom... Maris bekötötte a szemem a folyosón, és ott vártak a tortával, meg a Szalóki Ági lemezével. És Bence a gitárra, amikor Maris levette a szememről a kendőt.

0: 19 óra, harmadik figyelmeztetés. Kezdéshez kérem színpadra az első jelenet szereplőit.
1: Ez volt az utolsó figyelmeztetés. Nagyon érdekel minden személyes problémád a próbák előtt és utána. Próbák alatt
2: közös
1: nem.
2: Munkát senki sem veszélyeztetheti. Nagyon sajnálom, Vanessa, de kénytelen vagyok tőled elvenni a szerepet.
1: Lehet, hogy senki más nem tudná olyan jól csinálni, mint te, de te egyáltalán nem csinálod.
2: Tegnap megint nem jöttél próbára.
1: Nem csinálod.
2: Pedig megmondtam, hogy nincs több dobásod. Világos?
1: Kénytelen vagyok tőled elvenni a szerepet.
2: Nem mondasz semmit?
3: Jó.
2: Jó. Csak ennyi, hogy jó.
3: Még mit mondjak?
2: Te még vigyorogsz is, ennyire vicces.
4: Nem akartam vigyorogni, röhögni meg végképp nem.
3: Igen, nagyon vicces.
4: De éreztem, hogy húzódik a szám két felé, mintha jó kedvem volna, pedig egyáltalán nem volt jó kedvem, és lehet, hogyha sírni kezdek, az jobban veszi ki magát. De hiába. Már az összes fogam kilátszott, és a vállam is felhúzódott görcsösen. Aztán lezuhant, és tudtam, hogy ez várándítás. Mintha tényleg tojnék magasról az egészre, de akkor már késő volt.
3: Tojok rá magasról, az egész előadásra, a színházra. Nem kell semmilyen szerep, nem érdekel ez az egész baromság. Te kurál tu meno bang.
2: Akkor takarodj innen!
3: Ha küldjön csak el, az se érdekel, ha kirúg az iskolából. Ha úgy se akarta senkit, hogy ide járjak.

0: Persze, kirohantam, de muszáj volt megint ott maradni az ajtóban és hallgatózni, hogy ki lesz majd, aki a Bencével együtt fog játszani. Bence volt az egyetlen a fiú között, aki sose szólt be semmiért, pedig ő a legjobb mind közül. Már egy csomó filmben is játszott, de ő nem szólt be sose.
1: Én még ilyen hangot életemben nem hallottam. Nincs kedved beszállni az együttesünkbe?
0: És milyen együttes?
1: Van időt suli után?
0: Én nem mentem ki a piacra, egész hétvégére be kéne vásárolni. Hentes már ígérte a tarját. Apu lecsót kért vacsorára, Szamival gyakorolnom kell az írást.
2: Van.
1: Akkor menjünk ki sétálni a sírkertbe. Elmesélem.
0: Azért az együttes is érdekelt, de talán ha nem Bence hív, nem mentem volna.
3: Nem félsz itt sétálni?
2: Ha miért félnék? Otthon rengeteget játszottunk a temetőbe.
3: Hol otthon?
2: Ha a faluban, ahol laktam.
3: És nem hiányzik? Mert nem rossz, hogy eljöttél onnan?
2: Nem tudom. Néha hiányzik.
3: És nálatok milyen egy temetés?
2: Hogy nálunk?
3: Hát egy cigány temetés.
2: Jaj, képzeld, ugyanolyan, mint nálatok. Elföldeljük a koporsót és sírunk.
3: Ne haragudj. Csak azt akartam mondani, hogy annyira különleges vagy.
2: Különleges?
3: És nagyon, nagyon szép.
2: Erigyél már a csodába!
3: Igen.
0: Hazafelé úgy éreztem, röpülök. Azt se bántam, ha apu üvöltözni fog, hogy hol a fenében voltam. Életemben először alig vártam, hogy hétfő reggel legyen.
4: De te tényleg lesmároltad?
3: Ja.
4: Hoppám! Gratulálok!
2: Sziasztok! Szia, Bence!
3: Szia, mi van?
2: Ja, semmi, csak az együttes.
3: Milyen együttes? Ja, nem lesz semmi, kiszállt a dobos.
2: És?
3: Most hagyjál, matek leckét kell még írnom. Szabi, te megírtad?
4: Én? Ugyan, majd levásolom Elviráról.
0: Aztán már nem nagyon beszélgettünk, de rosszat nem mondott rám sose. Szerettem volna, ha utánam jön, mikor kirohantam a teremből, de nem jött.
5: Utána menjek?
6: Fölösleges. Viszont most rögtön kell találnunk valakit a főszerepre, Vanessa helyére.
5: Legyen Elvira.
4: Igen, az Elvira.
6: Szívesen. Ne haragudjatok, de nem jó ötlet. Nem marad sok időnk, és te is tudod, Elvira, hogy milyen nehezen tanulsz szöveget.
4: De én...
7: Akkor
4: én...
7: Maris, ez jó.
6: Maris, vállalod?
5: Igen.
6: Akkor estére hozom neked a szöveget. Most menjetek órára.
8: Ha nem húzod az időt, akkor most az enyém lenne a szerep.
2: Tudod, mi lett volna a tied, tehetségtelen tyúk.
5: Vanessa, én kaptam meg a szerepedet, ugye nem haragszol?
2: Kit érdekel?
1: Vanessa!
2: Mi van?
1: Te még nem adtál puszit Teofilnak.
0: Teofil a kabala medvénk. Bármilyen fellépés van, az ofő elhozza előadás előtt, és mindenki körben nyalja. Elég gusztustalan, de azért jó szokás.
1: Ki nem adott még puszit Teofilnak?
4: Én ugyan nem fogok, ha egy cigány összenyalva.
1: Ne is törődj vele, Vanessa. Gyere, inkább köpködjél meg.
2: Hát az meg minek?
1: Minek? Hát babonából, nem tudtad? Én is megköpködlek.
5: Nem megyek
1: be. Kéz és lábtörést.
2: Ezt kell mondani?
1: Ezt.
2: Hát... Kéz és lábtörést.
1: Te meg tört ki a nyakad.
2: De kedves.
1: Na gyere, először kapsz egy puszit is.
2: Hogy mit?
9: Na gyerünk, rabcsapat. Mindenki a fedélzetre. Nagy kalappal.
0: Nem tudom, mit mondott nekik. Nem voltam ott, hogy kihallgassam. De valami olyat, amit nekem kellett volna, csak nem tudtam.
6: Ma nem megyünk tovább, mert van valami sokkal fontosabb. Vanessa, szeretnénk bocsánatot kérni tőled. Én is, az osztály is. Fogalmunk sem volt arról, hogyan élsz, mégis elítéltünk. Elvártuk, hogy ugyanolyan legyél, mint mi. Pedig nem azért nem lehetsz, mert nem akarsz, hanem mert neked sokkal nehezebb az életed.
5: Én is szeretnék bocsánatot kérni tőled az osztály nevében.
0: Már megint a Maris. Mikor ő sose bántott?
5: Az egész osztályéban.
4: Az azért túl.
0: Az Elvira nevében is. Az Elvira csak ül lehajtott fejjel és szaporán pislog. A szemembe tudna nézni ugyanúgy, mint a Maris.
5: És nem elég bocsánatot kérni, szeretnénk jóvá tenni.
4: Én ugyan nem.
5: Szabi.
6: Szólt valaki? Szabolcs? Nem? Akkor jó. Vanessa, nem akarom, hogy kimaradj az előadásból. Szeretném, ha a darab azzal kezdődne, hogy elénekled a balladát, és mi csak aztán lépünk a színpadra. Volna hozzá kedved?
3: Nem akarunk nélküled játszani.
5: Senki nem akar.
8: Ez is miért nem tud csöndben maradni? Nem elég neki a főszerep?
4: Elvira megszólalt.
5: Elvira, te így se úgy se kaptad meg, nem érted?
6: Szükségünk van a hangodra, Vanessa. Vállalod?
2: Igen. Most mosolyogni kéne, de érzem, hogy remeg a szám, és ég a szemem, már nem férnek el benne a könnyek. Le fognak csurogni az arcomon, és mindenki látni fogja, hogy...
5: Vanessa, ne sírj!
10: Óra 7 perc, nézőtér kész, színpad kész, az előadást elkezdtük.

0: elhangzott, mindig más. Kis Judit Ágnes hangjátéka, Halasi Mária az utolsó padban című regénye nyomán. Zenéjét szerezte Fűri Anna. Szereplők voltak: Vanessa, Tompos Kátya, osztályfőnök Igó Éva, Bence, Wunderlich József, Maris, Stefanovics Angéla, Elvira, Kurta Niké, Szabi, Hevesi Zénó, Kata, Kovács Kata Milla. Az igazgató Pap János, Zsuzsa néni Molnár Piroska, Boli néni Barcs Kata, apa Varga Zoltán, Guszti Varjú Kálmán, Rómeó Ömböli Pál, Samantha Szurop Szonya, portás Dolmány Attila, vasúti bemondó Csejcsner Otília, egy férfi Pál János, egy másik férfi és az ügyelő szerepében Rombári Gergely, lovári konzulens Kolompár Hajnalka és Snautigel Károly. A lakodalmas nótát Zöld Csaba adta elő. Közreműködött Berki Károly gitáron, Novák Csaba nagybőgőn, Frenki Látó hegedűn, valamint Köncs László ütőhangszereken. Zenei effektek Beszteri Róbert. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. A felvételt Buckó Gábor és Liszkai Károly készítette. Dramaturg Csejcsner Otília. Rendezte Harangi Mária. Készült a Magyar Rádió 20-as stúdiójában 2013-ban.
1: Unja már a többi rádiót?
2: Hallgassa a Hungaros stúdiót!
3: Hangok otthonról!

fuck about the police.

Radio Froh auf 105 MHz. Thank you.

Thank you.

0: feeling. What this hurts the worst, so that I.
1: When you fall.